0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti adásunkban elsőként hallhatnak az alsőri egyházi táborról, amelybe még szívesen várják a szervezők a jelentkezőket. Ezt követően szó lesz egy határmenti tűzesetről, beszélünk a közösségi média tilalom legfrissebb fejleményeiről, és még egy kis kedvcsinálóval is készültem Önöknek. Holnap ugyanis új résszel jelentkezik a VIR többnyelvű népcsoporti magazin a televízióban. Tartsanak velem ma este is! Nyár van, és egymást érik a gyermekeknek és fiataloknak szánt nyári táborok. Ehhez kapcsolódóan pedig újra egyet szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Jövő héten kezdődik Untervárt Alsőrött az Alsőri Római Katolikus Egyházközség hagyományos nyári tábora, amely most is a mozgás, kézművesség, hit és kulturális programok sokszínű keverékét kínálja a gyermekeknek. A táborra még nyitott a jelentkezés, tudtam meg Seper Judit táborvezetőtől.
2: Az idén augusztus 3-ától 7-ig lesz megint a Fákemp Alsőrön, és ott hétfőn egy kirándulást csinálunk a gyerekekkel Helbastánba, az állatparkba, ahol mindenféle állatot megismerhetnek, megláthatnak, és lesz íjazás is a héten, akkor a Spiegel csokoládé gyárba is kirándulnak majd a gyerekek. És Krosz-Péterszorban van egy ilyen motorikpark, ahol az ügyességüket is kipróbálhatják, oda is ellátogatunk majd még a gyerekekkel, és agyagozhatnak is, úgyhogy mindenféle agyaggal próbálhatják az ügyességüket, barkácsolhatnak, és készíthetnek valamilyen szép kis emléket a Fákempről.
1: Mi a legfontosabb dolog most ebben a táborban Önök szerint?
2: Hát szerintem az, hogy a gyerekek együtt töltsenek időt, barátságokat kössenek, és hogy egy jó és örömteljes hetük legyen. Sokféle különböző programmal. Igen, hogy jól érezzük magukat.
1: És azt megkérdezhetem, hogy esetleg még van nyitott jelentkezés, ha valaki kedvet kapna a táborhoz, még tud jelentkezni?
2: Persze, természetesen. Még lehet jelentkezni, szívesen látunk mindenkit. Gáspár Adalbert atyánál kell jelentkezni, őt felhívni, és akkor úgy lehet jelentkezni. Most az idén 6-7 évestől 11-12 évesig vannak a táborban.
1: Egyelőre merre felé, milyen területekről, milyen településekről jelentkeztek gyerekek, mennyien lesznek?
2: De legtöbben Alsőről, meg azt hiszem van még Elzenciken-i gyerek is.
1: És akkor ez végül is egy egész napos elfoglaltság, gondolom reggel megérkeznek a gyerekek, és akkor egészen délutánig, vagy hogy kell ezt elképzelni idén?
2: Igen, reggel 9-től délután 3-ig. A kirándulás hétfőn aztán picit tovább fog tartani, később fognak hazaérni, de máskor, hogy fél, olyan 3-4-ig.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Közel 40 hektáron égett le a növényzet Magyarországon a határ mentén, fertőrákos külterületén, a lángok pedig még Burgenland területére is átterjedtek. A Magyar Katasztrófa Védelem tájékoztatása szerint a tűzoltók megfeszített tempóban hatalmas erőkkel vonultak ki. Összesen 16 magyar település, köztük hivatásos és önkéntes egységek vettek részt a lángok megfékezésében. Az először tegnap kora délután meggyulladt területen több mint 2,5 hektáron fenyves erdő is lángra kapott. A tűz egy szénakupacot is elért. A burgenlandi tűzoltók eleinte nem mehettek át Magyarországra, ezért csak az osztrák oldalon oltottak, és 2 óra alatt sikerült megfékezni az ide áttért tüzet. A sikeres oltási munkálatokban munkagépek, drónok és hőkamerák is segítették a szakembereket. A magyar oldalon tomboló lángokat az egységek végül ma hajnalra tudták eloltani, így a helyzet mostanra teljesen ellenőrzés alatt áll. A kormány a napokban a salzburgi nyári miniszteri tanácskozáson megállapodott a 14 év alattiak számára bevezetendő közösségi média tilalomról. A törvénytervezet szakértői véleményezés alatt áll, és értesítés céljából elküldték az Európai Bizottságnak. Részletek Bányi Krisztától.
3: A cél az, hogy korlátozzák a gyermekek hozzáférését az addiktív, függőséget okozó mechanizmusokon alapuló platformokhoz. A tiltás többek között a TikTokra, az Instagramra, a YouTube-ra és a Snapchatre vonatkozik. Az olyan üzenetküldő szolgáltatások, mint a WhatsApp, nem tartoznak a tiltás hatája alá. Először vannak egyértelmű szabályok a 14 év alattiak számára bizonyos közösségi média platformokhoz való hozzáférésre vonatkozóan, mondta Christian Stocker, ÖVP szövetségi kancellár a Salzburgi Minisztertanács ülése után. Ezt fontos és helyes lépésnek tartom, annak érdekében, hogy a fiatalokat jobban megvédjük a digitális térben előforduló problémás tartalmaktól és funkcióktól. A platformoknak azonban lehetőségük van gyerekbarát területeket kínálni. A törvénytervezet azonban a vállalatok felelősségére helyezi a hangsúlyt. Ha a kötelezettségeket nem tartják be, szankciók fenyegetnek, amelyek a nagyon nagy platformok esetében a globális éves forgalom akár 6%-át kitevő pénzbírságot is jelentheti.
1: Holnap pénteken újabb része jelentkezik a VIR, csesi, hörváti, magyarok, roma, szlováci, szlovenci népcsoporti magazin. A műsor ezúttal is a 6 népcsoport szerkesztőségeinek friss riportjaiból válogat, amelyekben helyet kap a zene, a kultúra, közösségi események és a sport is. A szlovák összeállítás középpontjában a Cibula hegedűs család áll. Romana, Richard és Patrik Cibula többszörösen díjazott muzsikusok, akik generációs hagyományt visznek tovább klasszikus zenével és virtuóz játékkal. A roma szerkesztőség a Musikwelt im Fluss fesztiválon járt, ahol 5 napon át 30 előadó mutatta meg zenei világát a rocktól a gypsy jazzig. A riportban a Buligovics művészzenész duó, a Stefani és Boban Buligovics apja-lánya párosi portrét kap. A cseh anyag Alsó-Ausztriába viszi a nézőket. A Mária Suci Impulse House egy nemzetközi előadó művészeti központ, amelyet két cseh színházi alkotó hozott létre. Itt zajlanak szemináriumok, és itt rendezik az éves Impulse Fest programjait is. Előadásokkal, zenével és kreatív workshopokkal. A történet a bécsi Teata Brett kapcsolódását is bemutatja. A szlovén riport Karintiába, a Rosenthal vidékére kalauzol. A Sütcsach faluban megrendezett 44. Mála Vohe egy hétre a kortárs alkotás központjává teszi a települést. Osztrák, szlovén és olasz művészek dolgoztak együtt, új művek születtek, és a tapasztalatcsere, a közös gondolkodás is fontos része a programnak. A magyar szerkesztőség a sport felé nyit, mégpedig a jelenleg kevésbé ismert strandkézilabdát mutatja be. A cél, hogy egy magyar edzőpáros és a burgenlandi Red Velvet Handball Club minél több gyereket és fiatalt megnyerjen ennek a homokban mezítláb játszott, gyors és látványos játéknak. A horvát blokk pedig a nyári szünidő hangulatát hozza. A burgenlandi Grossvárasdorf Szabad Bárándban szervezett, a Horvát Kulturális Egyesület által életre hívott gyerektáborban járt a stáb. A hagyományos nyári táborban idén is több mint 20 gyerek vett részt, játékokon és közösségi programokon keresztül erősítve nyelvtudásukat. A VIR csesi, hörváti, magyarok, roma, szlováci, szlovenci, tehát holnap új résszel érkezik sokszínű kulturális témákkal, zenei portrékkal, fesztivál hangulattal, közösségi történetekkel és egy lendületes új sportággal. Az adásidőpontokat megtalálják honlapunkon, a magyarok.orf.at oldalon.
0: Időjárás.
1: A továbbiakban száraz, többnyire derült idő várható, csak néha jelennek meg felhők. Főleg Közép- és Észak-Burgenlandban időnként gyenge déli szél fúj. Ott továbbra is meleg marad, a minimumok 19 és 25 fok között alakulnak. Délen viszont helyenként 16 fokig is lehűlhet a hőmérséklet. Holnap pénteken tovább fokozódik a hőség. A csúcshőmérséklet 34 és 38 fok között lesz. Egész pénteken erősen süt a nap, legfeljebb elszórtan fordulhat elő némi felhő, időnként mérsékelt déli széllel. Vigyázzanak magukra, és fogyasszanak egész nap elegendő folyadékot. Hírmagazinunk végére pedig már csak egyetlen érdekesség maradt. Ma van a barátság világnapja. A Harvard Egyetem hálózatkutatói egy több évtizedes vizsgálat során rájöttek, hogy a jó kedv majdnem fertőző betegségként viselkedik. Ha egy barátjuk boldog, az akár 15%-kal is növelheti a saját esélyüket a jó kedvre, de ami a legérdekesebb, hogy még a barátjuk barátjára is pozitívan hat. Szóval, ha ma felhívnak valakit egy jót beszélgetni, azzal egy egész láncreakciót indíthatnak el. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást, valamint barátkozást kívánok Önöknek!